l'ingénieur géologue Blaise Rissasi. Blaise Rissasi pamoja na maman mignonne. Blaise Rissasi, le grand géologue. Pamoja na mère mignonne, pale nyumbani, pale pour papa watoto. Chuchu, David na wengine pale. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Papa Ngoromba. Papa Ngoromba. Wanasema tushukuru Mungu pamoja na jamaa lote pale Papa Ngoromba na watumishi wote wa Port Misi Rafiki. Mama Ukako. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Najua mnakuwa mkifuata kipindi. Bila shaka. Tushukuru Mungu. Twende Jean-Claude Ndaki.